0: Get your trousers on. You're nicked.
1: Okno, okno, okno, de jasan, de jasan. Okno, okno, okno, de jasan, de jasan. Okno, okno, okno, de jasan, de jasan. Konec.